Tavasra, ha tavaszra nem vár búzapiruláskor, ha még akkor sem jött, tudd meg, soha sem jött.